Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Radio.
1: Csak egy legény vatapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le hány legény, a szerelem él. Csak egy legény vatapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le hány legény, szerelem él. Ott

0: Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy, csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon valami

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközés táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Könyvemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő veszprémi ünnepi könyvhéten. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja. Idén 12 strand kínálatát tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskola előtti téren. A háromnapos esemény idején a látogatók több kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak, beszélgethetnek. Az esti kísérő programokat a Dubnicai palotában tartják. Végül az időjárásról, jelenleg 13 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-21 fokot mérnek. A Dunántúlon már többnyire derült, másutt még borult az ég, sok felé esik az eső. A várható felhőszakadások miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható. Csak elvétve főként keleten, északkeleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kistestvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika Jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a Jazz Legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetben, amíg szükséges. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt. A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az a személy, aki segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en az önkéntes hazatérést választották. Idehaza azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgáltatóknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 23 fokos. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. 9 óra, 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nem a zene jött az én életem, hanem én születtem bele a zenébe. Ugye zenész dinasztia leszármazottja vagyok. Édesapám mai napig aktív cimbalmos. Születésemtől fogva körbevett a zene. Igazából szerintem olyan 4 éves lehettem, amikor először felfedezték, hogy van érzékem a zenéhez. Zeneóvodába elvittek a szüleim. Nagyon gyorsan kiderült, hogy vissza tudom énekelni a tanárbácsi által játszott dallamokat, jó a zenei memóriá, megjegyeztem olyan dallamokat, amiket egyszer hallottam, és vissza tudtam énekelni napokkal később is, tehát ez így megmutatkozott, és azt hiszem, hogy már akkor ilyen maradandó emlékeim születtek a zenével kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Old Dead Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Életének utolsó évtizedeiben a Dunakanyarban, Nagymaroson élt és alkotott Szabados György, Kossuth Liszt és Magyar Örökségdíja zeneszerző zongoraművész, a magyar szabadzenélés és kortárs improvizatív zene meghatározó alakja. 2011. június 10-én hunyt el Nagymaroson, műsorunk első felében a 15 éve elhunyt Szabados Györgyre emlékezve hallhatnak összeállítást. 2023-tól kezdődően évente ismétlődő emléknapon fejezik ki tiszteletüket a művész előtt a nagymarosiak. Az idei megemlékezés időpontja június 27-e, helyszíne a korábbi évekhez hasonlóan a Szigél Galéria és Kávézó. Kiemelt szerephez jut az egykori muzsikustárs, az idén 70 éves Grencsó István fúgós hangszeres, aki felidézi a mesterrel töltött éveket és saját munkásságáról is beszél. Természetesen megkoszorúzzák Szabados 2024-ben felavatott emlékkövét a Dunaparton, az est hagyományosan élő zenével, ezúttal a Grand Csoport koncertjével zárul. A hír után vissza összeállításunk első feléhez. Szabados György zongora improvizációját halljuk elsőként, majd egy Szabados György témát, két preludium és fuga hangzik el Szabados György együttesével.

Szabados György zongora improvizációját hallottuk, majd egy szerzeményét, két prelúdium és fuga hangzott el Szabados György együttesével. Most a Fohász következik a Grand Show Open Collective-vel.

A makuzzal hallottuk a Butup témát, Szabados György szerzeményét. A folytatásban, a mai Oldead Jazzben Dudás Lajos klarinéton játszik, Hubert Bergman zongorázik. Az ő szerzeményeik szólnak. Az első téma címe, emlékezve Szabados Györgyre, In Memoriam Szabados György, majd Rutendo, Forgotten Blues is Like, Early Morning at the Lakeside, European Study with One Half Hat, és Chromatic Bubble fér bele a mai összeállításba.

A 15 éve elhunyt Szabados György zongorista zeneszerzőre emlékezve hallhattunk egy Dudás Lajos témát a műsor második felének elején. Ez volt az In Memoriam Szabados György. Dudás Lajos klarinéton játszott, Hubert Bergmann pedig zongorán szállításunk második felében. Tehát az elhangzott témák In Memoriam Szabados György, Rutendo, Forgotten Blues is Like, Early Morning at the Lakeside, European Study with One Half Hat, és Chromatic Bubble. Így ért véget a mai All That Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból. Majd ezt követően Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson. Hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállító hajó csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulhatnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetben, amíg szükséges. Idehaza azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekével ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a kettes metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatotta a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alaguti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. Az időjárásról: fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél, délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: It's poetic, I'm so pathetic that I always found it best.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból. Majd ezt követően Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ez még egy ilyen kis forradalmi tett volt, mert most megint csak természetes, hogy a zeneiskolákban lehet tanulni szaxofonon, valahol jazz szaxofon is van már alapfokon. Volt egy nagyon cuki történet, hogy lejött a cselló tanár a fölöttünk lévő teremből, kopogott, kinyitotta az ajtót egy középkorú hölgy, és azt mondta, hogy ezt most azonnal fejezzük be, amit csinálunk, mert a gyerek nem akar csellózni, hanem azt akarja hallgatni, amit játszunk. Ez meg megerősített engem abban, hogy jó irányba kapizsgálok.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból. Majd ezt követően Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give you all I got to give, if you say

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ki kell emeljem tanárom, a Kolman Gábort, aki úgy indította a velem való foglalkozást, az órákat, hogy adott nekem három darab lemez, és egyébként ez a három darab lemez így a mai napig úgy gondolom, hogy nagy hatással volt így az én zenei stílusom, és talán erre is, hogy pont a smooth jazznél kötöttem ki. Az egyik lemez az egyébként az 1993-as Marcus Miller lemez volt, ez a The Sun Don't Lie, ami egyébként ugye hivatalosan Miles Davisnek az utolsó vendégszereplése volt. Marcus Miller nagyon jobban volt Miles-szal, és az utolsó sávokat gyakorlatilag ezen a lemezen lehet hallani Miles-tól. A másik lemez a Incognito-nak az 1993-as Positivity lemezem, hogy egy acid jazz kult lemez tulajdonképpen, ez egy nagyon nagy hatású album, és az 1980

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: To Meet Again címmel koncert hallható Gábor S. Pál dalaiból. Majd ezt követően Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyontérintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten. A három szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. Új tüdőt kapott a norvég koronahercegné. Orvosai közölték, hogy a műtét rendben zajlott. A királyi palota csaknem két hete tette közzé, hogy Mette Marit felkerült a transzplantációs várólistára. A bejelentés után jelentősen megnőtt a szervdonornak jelentkezők száma Skandináv országban. A trónörökös herceg 52 éves feleségéről 2018-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, tüdőfibrózisban szenved. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött, utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. a kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Örs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás, az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szerepel. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, amelyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. És végül a várható időjárásról. Lassan beköszönt a kánikula. A napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, friss híreinket, információinkat megtalálják a hiradó.hu oldalon is. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1959 óta zajlik Szlovénia fővárosában a Ljubljana Jazz Fesztivál, mely a legrégebbi folyamatosan működő jazzfesztivál Európában. Különlegessége, hogy mindig is nyitott volt a közép-kelet-európai és az avantgárd jazzre. A rendszerváltás előtt is itt találkozhattak magyar, cseh, lengyel és jugoszláv zenészek politikai akadályokat átlépve. A fesztivál kiadóval is rendelkezik. Rendszeresen jelennek meg itt különleges, régiókra jellemző formációk. Ljubljana a szabadzene egyik európai fővárosa lett. A tradíció és a kockázatvállalás példás egyensúlya. Ez a fesztivál Közép-Európa egyik legfontosabb jazzkulturális bástyája.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból. Majd ezt követően Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Iszonyatosan szeretem a dallamosságát, az izgalmasságát, időnként a pimaszságát ennek a műfajnak, ami minden körülmények között nagyon-nagyon alapos, felkészült, nagyon magas szintű művészi minőséget követel. Tehát rosszul nem szabad jazz zenélni. De általában nem szabad semmit se zenélni, de jazzben különösen nem, mert annyira gyorsan kilóg a lóláb, hogyha valami nem tökéletes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Thank you very much. That's called Trip Trap. Something new.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: To Meet Again címmel koncert hallható Gábor S. Pál dalaiból. Majd ezt követően Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Rengeteget kell amellett, hogy gyakorol, meg elemzi a különböző harmóniákat, harmóniasorokat és stílusokat. Hallgatni. Az a legeslegfontosabb. Hallgatni a zenét, és nem csak azt, ami éppen up-to-date, és éppen menő, és éppen most divatos, hanem a kezdetektől. Rengeteget lehet tanulni abból is, rengeteget.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: To Meet Again címmel koncert hallható Gábor S. Pál dalaiból. Majd ezt követően Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imea. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgáltatóknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat vagy egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő három évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta, a lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televíziózástól az alternatív jó részt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. Észtországban drónkezelésre képezik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A gyilkossági ügyben másfél évvel ezelőtt indult újra a nyomozás, amikor több mint két évtized után kiderült, hova rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádlott először beismerő vallomást tett, de később alaptalanul fenyegetéssel vádolta meg a kihallgató tiszteket. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. Az áprilisban kezdődött per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, amelyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: To Meet Again címmel koncert hallható Gábor Espál dalaiból. Majd ezt követően Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Kozma Orsi énekes, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, és örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
3: Rögtön a titulus kapcsán lenne egy kérdésem, de nem is az, amiről eddig beszéltünk, hogy énekes vagy énekesnő, hanem engem inkább az érdekelne, hogy ha hozzátettük volna azt, hogy jazz énekes, akkor azzal valótlant állítunk, vagy esetleg beskatujázunk egy picit?
4: Egyik se a kettő közül. Hát a jazz énekesnőt azt nem merném magamról állítani, mert akkor... Tehát az nem fedi a valóságot, tehát még picit tiltakoztam is mindig, ha valaki úgy konferált fel, mert az én tudásom, meg ahonnan én jövök, én azt gondolom, hogy az nem tükrözi azt. Tehát szerénytelenség lenne azt mondanom magamról, hogy én jazz énekesnő vagyok, meg hát elég sok műfajban megfordultam már, tehát, és valahogy én mindig is ezt éreztem csapás iránynak, hogy mindig kalandoztam, és ha valaki így azt mondta, hogy jazz énekes, akkor mindig elpirultam, meg azon vettem észre magam, hogy mentegetőzöm, jaj, nem. Tehát nagyon kedves, aki azt mondja rám, de mindig zavarba hoz vele. A skatúja meg nem skatujázhat be ebbe az a jazz énekesnő kifejezés, mivel én nem tartom magam annak. Tehát tulajdonképpen megválaszoltam ezt a kérdést is az előző válaszommal.
3: Hallgatsz egyébként jazz énekeseket előszeretettel?
4: Hogyne, nagyon-nagyon sok félét és nagyon sok előadó volt rám hatással, sőt, hát nagyon sok olyan előadót tudnék mondani, aki nem kifejezetten jazz énekes, de nagyon jól énekel jazzt is, akár standardeket.
3: Ha a vokális műfajt nézzük, akkor egyáltalán az, hogy, és aztán nem akarok ezen a de tovább rúgózni.
4: De nyugodtan lovagoljál ezen.
3: Csak engem azért, vagy azért lovagolok ezen előszeretettel, mert igazából megválaszolhatatlan ez a kérdés, és csak ha énekesekkel, művészekkel fejtegetjük, akkor még egy nagyon picit szerintem közelebb kerülünk a megoldáshoz, hogy egyáltalán az, hogy jazz éneklés, annak az improvizáció a legfőbb definíciója, vagy van bármi olyan technikai kelléktár is, ami megkülönbözteti a mondjuk így sima énekléstől?
4: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ezen pont most a napokban gondolkoztam, ide is készülve erre a beszélgetésre, hogy vajon miért gondolják azt például rólam, hogy én jazz énekesnő vagyok, holott nem, mert hát, hogy nekem például az eszköztáram az évek alatt alakult ki. Én régen nem ismertem improvizálni, mivel egyrészt nem is volt rá szükségem, csak én belesodródtam ebbe a műfajba, és egyszer csak azt vettem észre, hogy kiválóbbnál kiválóbb jazz muzsikusok vesznek körül, akik egyébként a pop zenei megszólalásomban is benne vannak, tehát tulajdonképpen az én életemben most már átfedések vannak, mert ugyanazok az emberek vannak abban a zenekarban, amikor popot éneklek, mint a jazz kvartettemben, csak kiegészülnek más művészekkel is. Tehát azt gondolom, hogy számomra a jazz műfajában, tehát nyilván van egy-két ikon, akit nagyon szeretek, például az Anita O'Day, akinek az improvizációja is nekem nagyon-nagyon tetszik, vagy akár mondhatnék muzsikusokat is, akár mondjuk Miles Davis, aki nemrég ünnepelte ugye a születésnapját. Szóval, hogy van rengeteg-rengeteg olyan művész, aki olyan szinten volt ura a hangjának, a hangszerének, a zenei tudásnak, tehát hogy csak így csipegetett, de tulajdonképpen végső soron utána, ha belegondolok, és a nagy művészek is mindig azt mondják, hogy ezt aztán mind-mind szépen le kell fejtegetni, kvázi el kell felejteni, és ami itt belül van, a lélek, a szív, ahonnan kijön, megszületik ez az egész, igazából ez számít, hogy mit adsz át a közösség. Tehát tök mindegy, hogy mi a műfaj, lehet pop, jazz, rock, metal, alter, bármi. Ugyanis lényegében a legvégső fokon az számít, hogy meg tudtad-e fogni a közönségedet, vagy nem.

0: Mivel azt gondolom, hogy és talán ebben egyetértünk, hogy a hang az a legfinomabb, vagy legtörékenyebb, vagy legintimebb hangszer, hogyha lehet így fogalmazni. Ez egy lazább jellemre val, hogyha valaki vokálisan képes elengedni magát és improvizálni?
1: Nem, hát ez egy készség, mert például nekem ugyanúgy érvényes mondjuk a Sting, amikor jazzt énekel, vagy Barbra Streisand, aki egyébként kis jazzklubokból indult el, és aztán nőtte ki magát, és aztán most idősebb korára visszatért a jazzhez, vagy a Lady Gaga, aki szerintem zseniális jazzalbumot csinál, és ugyanakkor meg... ott van a másik ponton, a már említett Anita O'Day, vagy például Fábián Julit, ha már magyarokat mondunk, aki iszonyú jól, nekem legalábbis nagyon tetsző az improvizációja. Tehát, vagy a Vinant Gábor, hát az improvizációt, tehát az a non plus ultra, tehát őt, meg, nyilván van egy olyan hangszín, ami már eleve megszólal, de most kisrázott a hideg, de az plusz, tehát ez egy olyan plusz kvalitás szerintem, és belőle természetesen jön. Tehát én például nem szeretem azt, amikor azt érzem egy improvizációnál, hogy ez olyan nehézkes, hogy most improvizálnom kell, mert most az én köröm következik.
0: Ami.
1: De belőlük valahogy annyira természetesen jön. De ugyanúgy nincs hiányérzetem, amikor meghallgatok egy Nancy Wilson-t, vagy egy Shirley Horn-t, pláne a Shirley Horn az idősebb etapból, mert ott nem hiányzik, mert annyira kitölti a lénye, az, ahogy elénekli a témát, hogy utána nekem nincs hiányérzetem, hogy na még várnék egy. Tehát az improvizációnk szerintem valahogy úgy ki kell így, mint egy ilyen, így természetesen, mint egy patak, vagy nem tudom, így folynia kell. Tehát ne legyen nehézkes, ne legyen ilyen nyögvenyelős, hanem valahogy úgy akkor el tudom fogadni, és akkor az zseniális. Az olyan plusz, hogy ez nem igaz. Nagyon meg tudja dobni az előadónak a jelenlétét.
0: Hogyan indult neked az énekesi pályát, ha jól tudom, akkor még egész kis gyermekkorodban? Komoly szinten már is.
1: Magyar Rádió gyermekkórusában énekeltem. Nagymamám jó voltából, és aztán tulajdonképpen ott hamar megéreztem a színpad varázsát, meg a vokális együtt éneklés örömét. És akkor tulajdonképpen gimnáziumban viszont elsodródtam a zenétől, zongorázni is tanultam, egyébként alapszinten valamennyire tudok zongorázni is, de aztán én teljesen más felé kezdtem orientálódni, színésznő szerettem volna lenni, aztán leszűkült akkor egy musical színész szipálya vonzott, kaptam is egy-két lehetőséget pályám elején, de aztán egyre inkább a kísérletezés, meg ugye elkezdtem vokálozni, meg volt egy saját félamatőr zenekarom, inkább ilyen rockos, és elkezdtem teljesen másfelé, ilyen párhuzamosan így több irányban haladni, és akkor a színészet egyre inkább háttérbe szorult, és aztán egyszer csak ott találtam magamat a Jazz Megazban, és utána pedig, amikor annak vége lett a Cotton Club Singlesben.

0: Ha még egy kicsit az improvizációról lehet esetleg hidakat találni az eddig említettek irányába, akkor akár a színészi, vagy akár a musical énekesi, vagy akár egyéb más zenei műfajokban megtalálható egyébként laikusok számára, nem teljesen elképzelhető, hogy mondjuk egy próba folyamatban, vagy a zeneszerzés folyamatában, vagy bármikor is úgy jellemző az improvizáció.
1: Igen. Hát a jazz az, ami tulajdonképpen teret enged ennek a leginkább, mert azért a popzenének is megvannak a saját maga keretei. Nyilván, hogyha van egy hangszeres szóló, akkor az ott megengedhető. De hát a pop az egy eléggé kötött dolog. A rock is. Az alternatív szcénát tudnám megmondani, ahol voltam olyan zenekarban, ahol tulajdonképpen nem tudtuk, hova fog kifutni a szám. Tudtuk, hogy van egy téma, azt se tudtuk, hogy mikor szállunk be, stb. Tehát ott az nagyon, de hát az nagyon-nagyon elvont volt már. De ott is megvolt egyfajta szabadság. De az a fajta improvizáció, amiről a kérdésed is szól, az szerintem leginkább a jazzben van. Illetve hát, amikor ugye a dalszerzés folyamata van, akkor itt az ember próbálgat. De azt gondolom, hogy a pop zenének sokkal kötöttebbek kötöttebb a rendszer.
0: Mindig is benned volt ennek a gondolata, hogy kellene majd előbb-utóbb egy saját formációt megalapítani?
1: Nem, egyáltalán nem. Tehát ezt a véletlennek köszönhetem. Vagyis inkább Malosik Róbertnek, aki még annó a Márványteremben szervezte a koncerteket, és tulajdonképpen a 30. szülinapom tájékán odaszólt nekem, hogy hát Orsikám, akkor kéne egy normális koncertet csinálnom, köszönöm szépen. Tehát egy normális jazz koncertet helyesbített. Utána jót nevettünk, és akkor mondtam, hogy köszönöm, Robi bácsi, de mégis kikkel tulajdonképpen. Jó, nyilván addig, ugye a Cotton Club Singers kísérő zenekarában is jó pár fantasztikus jazz zenész van, de hát mégis, ha rólam van szó, akkor kivel, meg hogy, meg mit énekeljek, mert nyilván azért lett egy alaprepertoárom, de pont ha már egy jazz koncert, akkor én nem szerettem volna a Road 66 meg ilyeneket énekelni, hanem akkor ha már egy koncert, meg egy szülinapi, akkor valami pluszt belevinni. És akkor Cseke Gáborhoz fordultam, ő akkor éppen a Cotton Club Singers zenekarban, ő volt a zongorista, hangszerelő, meg talán a zenekar vezetője is volt, és akkor kértem a Gábor segítségét, hogy lenne egy ilyen lehetőség, és akkor segítsen már a zenekart összerakni meg, hogy mégis mit volt egy elképzelés, hogy mit szeretnék énekelni, és tulajdonképpen akkor alakult meg az ős Kozma Orsi kvártett, és akkor úgy néztünk ki, hogy Mohai András volt a dobos, Szandai Mátyás volt a bögös, Cseke Gábor ült a zongoránál, és én énekeltem.

0: Miből állt akkor, amit említettél, a mondat, hogy már megvolt egy repertoár, de mondjuk akkor el kellett kezdeni ötletelni közösen, hogy mik lesznek majd, amiket
1: a repertoár volt, amit a Cotton Club Singles-el énekeltem. Tehát én pont nem akartam ezeket az elcsépelt standardeket énekelni. És akkor tulajdonképpen a Dés Andris nyomott a kezembe egy-két dolgot, hogy ezt hallgassam meg, megmondta, hogy figyelj, ez az énekesnő, ez tök jó. És akkor elkezdtem hallgatni, meg a neten így kutakodni, és akkor úgy szedegettem össze, ami tetszett. De például, ami az egyik nagy kedvencem, és az hatással voltam, és aztán ennek a koncertnek az alapját is adta, az például a Nancy Wilson és Cannonball Adderley közös lemeze. Amiből aztán később kiderült számomra, hogy abból a Streisand is énekel, tehát ez már nagyon-nagyon régi standardek voltak benne, de például a Save Your Love For Me, ami egy ikonikus és egy jazz ténában mindenki feljajdul, jaj, de nagy szám meg minden, szóval például ezt a mai napig éneklem. Azon a lemezen van az Old Country, amit most nemrég pont a Szandai Matyi emlékére volt Balassagyarmaton egy kétnapos jazzfesztivál, ott megint elénekeltem, mert azt a Matyival játszottam utoljára. Szóval ez, hát a Didi Bridgewater volt ám nagy, meg ugye említett Streisand, ő is nagyon sok, és Kapitány Anni. Például, akit nagyon-nagyon kedvelek, és ő tulajdonképpen ő számít az első jazz énekesnők egyikének, és hát nagyon vicces dalai voltak, és hát iszonyú jól adta elő. És például a Hard Jazz Band-del szoktam néha fellépni, és Tomival szoktunk mazsolázgatni az ő dalaival, és hát pazar dalok vannak. Szóval őtőle is szoktam énekelni, de amikor ez a bizonyos koncert, amikor elindult a kvártett, akkor tulajdonképpen azoktól az énekesnőktől próbáltam válogatni, akiket az előbb már felsoroltam.

0: Ez az érdekes, amikor említetted, hogy Dés András mutatott neked zenét, hogy akkor ebben a szakaszban is volt még olyan érzet, hogy egy picit még tudtál tovább fejlődni, akár ez lehet, vagy ez csak jazz ismeretben, vagy akár technikailag is értendő?
1: Hát a fejlődés az már elkezdődött számomra a Cotton Club Cigars
0: időszakkal. Úgy értem, hogy még van ennél följebb akkor?
1: Én azt gondolom, hogy van, sőt, hát én azt gondolom, hogy azt remélem, hogy amíg élek és amíg énekelek, addig mindig tudom még a határaimat tologatni és fejleszteni magamat. Tehát én rendszeresen járok még énektanárhoz, Kovács Brigitta az énekmesterem. Pontosan amikor a Singles-es időszak volt, most a Singles ugye újra aktív, tehát én egy mezzoszoprán hang vagyok, és nekem ott ki kellett egy kicsit tolnom a határaimat, hogy a szoprán szólamnak megfeleljek, tehát az a Manhattan transferes hangzás, az meg tudjon szólalni. Tehát nagyon sokat dolgoztam azért, hogy azok a magas hangok megszólaljanak. Nagyon sok zenét hallgatok, tehát én ugye nem végeztem jazz konzit, tehát nagyon sok mindent autodidakta módon, meg a sok zenehallgatással próbálom elsajátítani, tehát meg hát a kollégák támogatása, meg segítsége az, ami erőt ad ahhoz, hogy meg hát a magam késztetése is, hogy még tudok hova, meg szeretnék hova fejlődni.

0: Nem vonzott amúgy a, gondolom főleg talán ott a gyermekkórus után, vagy esetleg a musical éneklés mellett a klasszikus éneklési pálya?
1: Hát ez meg se fordult a fejemben.
0: De most csak mondom, említetted ezt, meg, a hangfajokat
1: meg, meg az én úgymond berendezésem, mindig is mondták, hogy hát rövid a hangszalagom, nagyon ugye, hát egy karakteres, de hát egy behatárolható, inkább musicales a hangszínem, tehát az, hogy én jazzén, tehát az én hangszínem az nem egy jazz hangszín, ha már itt tartunk. De például a Bényei Tomiék kifejezetten azt mondták, hogy nekik nagyon-nagyon tetszik, és hogy például amikor mi közösen megyünk, tehát hogy nekik meg pont ettől jazzes. Tehát, hogy az, hogy mi jazz, mi nem jazz, tehát szerintem ez annyira szubjektív, ez inkább olyan az, hogy olyan kategória, hogy nekem ez az ember most tetszik, amit csinál, vagy nem tetszik, és ez tök mindegy, hogy jazz, vagy bármilyen más műfaj.
0: A hangszínben ezt még nem is hallottam, hogy esetleg valaki főleg nem saját magáról, hogy esetleg ez ne lenne jazzes, hát teljesen szerintem ugyanannyira jazzes, mint bárki, vagy hangszín, tehát ugyanannyira jazzes, mint bárki más.
1: Én nagyon sok mindenkitől hallom, hogy az ugye kicsit rekettes, hát vagy fátyolós, vagy az ilyen mélyebb tónusú, meg ahogy megszólal az a fajta hangképzés, tehát hogy sokaknak a fejében ez van. Nyilván nincs meg papíron, hogy akkor a jazz énekesnek, ennek és ezeknek a kritériumoknak kell megfelelni, nyilván szerintem ez ízlés kérdése.
0: Aztán a kvártettel több albumot is megjelentettetek. Ezeknek a tematikája, ez hogyan épült fel, vagy mi határozta meg?
1: A tematikát mi négyen tagok határoztuk meg, illetve hogy mit akarunk közölni.
0: Ugye a Hide and Seek az első
1: igen.
0: lemez, bujócskának fordíthatom?
1: Igen, Hide and Seek, Embrace a második, és igen, a Soul igen. Prince a harmadik.
0: Nem csak arra lettem volna kíváncsi, hogy van esetleg valami a dalokon kívül, ami egységében összefogja, hogy miért pont azok a dalok kerülnek bizonyos lemezre.
1: Hát ezek főleg, hát az első leme, Hide and Seek, ennek még vannak feldolgozások, de utána már annyira összecsiszolódtunk, hogy szerintem egy fejlődés látható, meg egy eltolódás, hogy inkább ugye már a saját szerzemények és egy picit a modernebb hangzás irányába tolódtunk el.
0: Csak mert a dalszerzőséget, vagy azt úgy nem említettem.
1: Hát ez a dalszerzők Cseke Gábor és Hárs Viktor, meg ők hangszerelők, tehát, de az, hogy a hangzásában, tehát ugye Pusztai Csabi, ő a dobosa most már a kvártetnek évek óta, tehát ez valahogy a mi együttes létünk ő határozza meg végül is.

0: Still our time.
1: És amit említettél az előbb, hogy nem csak jazz, hanem mellette ugye van a, hát ezt most hogy fogalmazzuk meg, az egy poposabb előadói vonulat, ami még megfér a kvártet mellett, ami jelen, amit
0: hát több minden megfér a kvártet mellett, és igazából meg is kell férnie, mert egyszerűen én, nekem ez az utam, tehát én nem tudtam lehorgonyozni, és nem is akarok lehorgonyozni egy műfaj mellett, bár most a jazz talán hangsúlyosabb, de ugye a Cat & Club Singles az egy nagyon könnyed műfaj, a vokális jazz, de hát az ez, és akkor van, igen, a mai napig csinálok poplemezeket, popdalokat, ami hát bőven benne van az elektronika, és tehát ez tényleg a klasszikus pop, meg volt olyan lemezem, ami inkább dance-es volt. De amikor egy-egy nagy koncert van, akkor azért nyilván szofisztikáltabban, de felismerhetően, de szofisztikáltabban hangzanak el ezek a popdalok is átdolgozva is, egy-egy szám, és abban van néha improvizáció is, de törekszünk arra, hogy azért amikor popkoncert van, azért az leváljon a jazzről. De le is kell, mert hát már itt fejtegettük, hogy a popnak megvannak maga szabályai.
1: Megfigyelhető, hogy a közönséged egyébként, akik miattad mennek koncertre, az ketté válik, hogy van, aki a jazzre megy, van, aki a popra?
0: Igen. Vannak olyanok, akik kíváncsiak minden oldalamra, hála Istennek, de azért leválik.

0: Mennyire látsz előre, hogyha most a szorítkozunk picit a jazz vagy a kvartett formációra, hogy akár, most nem is feltétlenül az, hogy mert nyilván rengeteg helyen itt ott láthat a közönség, de hogy újabb esetleg album vagy zeneszerzés, vagy hogy éppen milyen folyamatban vagytok benne, hogyha egy picit mondjuk egy előre lehet látni akár egy több hónapra, akár fél éves folyamatra?
1: Hát a kvartettel már beszélgettünk új dalokról, új albumról, mert hát nagyon rég, nem is tudom, már rég jelent meg az utolsó. Ugye közben mi csináltunk tematikus esteket, tehát tulajdonképpen ezt felváltotta a lemezkészítést, meg a saját dalok készítését azt, hogy közben volt egy Woody és a Swing című estem, utána volt egy Barbra Streisand estem. Tulajdonképpen mind a hármat a MIPA mutatta be először, és a harmadik pedig magyar énekesnők dalait újra gondolva bemutató estünk, tehát ez a csillogó fekete lemezek. Tehát ez elvitte az alkotása között se alkotás energiáit, és ezeket a mai napig játsszuk, tehát most nemrég játszottuk Hévízen, és most még megyünk Dunakeszire, tehát hála Istennek van rá érdeklődés. De az igény benne egyre inkább felhangosodik, hogy jó lenne saját dalokat, de hogy ez pontosan most ebben az évben lehet, ezt nem tudom megmondani. Rengeteg más tervem is van közben, a Cotton Club Singles-szel is most turnéban vagyunk, van egy új estünk, a Hofi 90 című estünk, ami Hofi Géza életművét gondolja újra, illetve hát összegzi. Akkor mellette az év elején csináltam Éliás Gyulával egy popdalt, ilyen funky pop, az is eléggé jó fogadtatást kapott, tehát itt például az Éliás Gyula, hát ő is egy több műfajban mozgó valaki, tehát nagyon jó volt vele így a pop mesdjéjén barangolni. Szóval több minden van a fejemben, egy új tematikus esten is dolgozom Zöldi Gergely dramaturggal, ami lehet, hogy majd jövő év elején kerül ki. Új popdalt is szeretnék csinálni, tehát az az ötlet is megvan, meg már vannak dalkezdemények, tehát most így konkrétumot nem tudok mondani, hogy most ősszel jön egy új lemezem, nem tudom, most tulajdonképpen így több mindenhol elindult az alkotói folyamat, tehát benne vagyunk, de konkrétumot nem tudok mondani.
0: Nem, hát az látszik az elhangzottakból is, hogy amit az elején itt mondtam, most már ki sem merném ejteni ezt a skatulyaszót, mert amennyi irányba szerteágazó az érdeklődésed, meg amennyi irányban működsz és dolgozol, azt szerintem a te lényed tekintetében az szigorúan tilos, hogy bárki megszabjon egy darab irányt, mert akkor az egész alkotói munkásság az energiáját veszti. Na végére egyet szerettem volna kérdezni, és ez nyilván nem a legkönnyebb kérdés, de szerinted ma a jazz az mennyire divatos egyáltalán, hogyha ezt úgy átlagosan, vagy akár a fiatalok között lehet szemlélni, vagy kijelenteni.
1: Fú, hát ennél egy szakavatottabb embert kéne megkérdezned, mert azért eléggé a jazz perifériáján vagyok, és én klubéletben, meg úgy egyébként, hogy mi van a nagy magyar jazz szcénában, én nem látok rá úgy. Én bizakodó vagyok, mert például van két nagy kedvencem, akik szerintem közel tudják hozni a fiatalokhoz a jazzt, és az igény az szerintem megvan, a Nagy Emmáék az egyik, és a Jazz Boys a másik. Tehát, hogy az a lényeg, szerintem úgy tudják a fiatalokat megtartani, hogyha ennyire közérthető. De ugyanakkor megtartják, a régiből is tudnak megtartani, de hozzá tudják tenni a saját egyéniségüket is. És szerintem nagyon sok tehetséges fiatal van, amennyire én látom, tehát, hogy szerintem nincs veszve a magyar jazz. Szerintem továbbra is lesznek nagy tehetségek, sőt, hát az országhatáron túlra is el tudnak menni. Tehát én bizakodó vagyok.
0: Meg akkor, ahogy a szavaidból kiveszem, akkor ezt mondhatjuk, hogy végül is ez egy folyamatosan formálódó olyan műfaj, ami hol még magába szippant esetleg más behatásokat.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy muszáj flexibilisnek lenni. De ezt én magamra is értem, tehát nyitottnak lenni, és nem megragadni, akkor tud az ember fejlődni, hogyha nem ragaszkodik nagyon, hanem tud egy kicsit módosítani a dolgai, meg nyitott tud maradni, ez nagyon-nagyon fontos, és ez minden életkorban fontos.
0: Akkor azt kívánom, hogy maradjon meg neked ez a nyitottság a alkotói pályádon, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, örülök, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: A Jazzportré mai adásának vendége Kozma Orsi énekes volt, a szerkesztő műsorvezetőt Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Impro. Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében To Meet Again címmel koncert hallható Gábor S. Pál dalaiból. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Olá Kálmán, Toni Lakatos, Egri János, Balázs Elemér és Zsoldos Béla.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében To Meet Again címmel koncertet hallottak Gábor Espál dalaiból. Közeműködött Szakcsi Lakatos Béla, Olá Kálmán, Toni Lakatos, Egri János, Balázs Elemér és Zsoldos Béla. A felvétel a Dohány utcai zsinagógában készült 2017. szeptember 6-án.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében Kőszegi Imre, majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertje hallható. Közreműködik Bacsó Kristóf, Rozsnyói Péter, Egri János, Zsoldos Béla, Zsoldos Dániel, Lakatos Pecek Géza, illetve Sosó Lakatos Sándor, Olá Dezső és Olá Péter.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

és Kőszeg Imre. Rozsnyói Péter zongorázott, Bacsó Kristóf szaxofonozott, Egri János bőgözött, Zsoldos Béla ütőhangszereken játszott, és Zsoldos Dániel is ütőhangszereken játszott.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: Kőszegi Imre majd a Bágyi Balázs New Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Bacsó Kristóf, Rózsnyói Péter, Egri János, Zsoldos Béla, Zsoldos Dániel, Lakatos Pecek Géza, illetve Sosó Lakatos Sándor, Olá Dezső és Olá Péter. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében, valamint a székesfehérvári Alba Régia Jazz Fesztiválon készült 2004. december 30-án és 2021. augusztus 10-én.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.